0: nagyon híres filmzenék, és Rózsa Miklósnak van néhány ilyen, ugye a Dzsungelkönyv a Bagdaditól, vagy tehát igazi nagy
1: klasszikus régi filmzené. Et Miklós Rózsa en a fait quelques-unes, comme Le Livre de la Jungle ou Le Voleur de Bagdad. Ces grands classiques dont la musique est devenue, pour ainsi dire, une rengaine populaire. Car il arrive parfois